Abraha nyewe Makka, Abraha nyewe Makka, dengo fuki atlet jatek.